0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílert fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Október 24-én rendezik meg a Szent Dömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi Vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és daru fesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztor táncversenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosan az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők. Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

0: minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM. Oh, what we're living in.

0: Hazai, a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: szólt most nálunk, de ami jön a következő órában, az a Kung Fu Fighting például. De aztán pedig úgy döntünk majd, hogy induljon a banzáj egyszer.
1: Induljon a banzáj, essen szét a ház.
0: A Bibi Rexa pedig jön majd a New Religion-nel és Faithless-szel. Csapjuk a hírek húrjai közé, pontban 6 órakor.
2: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1 milliárd 583 millió forintért. A centrum a Nagyerdei kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklő ők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
4: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak között. Ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
0: Köszi, Évi, érzem is egy kicsit. Tehát, hogy igen, tényleg van valami pollen, meg pollenek. Ma október 1-e van, és ez a legfontosabb. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szóval egy újabb hónapra kanyarodunk rá, a zene világnapja van ma, úgyhogy jó zenéket azok ma is.

0: Fogyasszon minket a reggeli emellé. Ez a Best Reggel.
1: Let a march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Cuatro abrazos y un café.

olvassunk meg mindent, ami okkal kezdődik, azt most szeretni fogjuk, vagy okkal. Jó legyen ez így, mindent okkal csinálunk ma, mert hogy október 1-je van, csütörtök, ma a Malvinokat köszöntjük, és a zene világnapját ünnepeljük. Egyébként nálunk ezért holnap mondjuk nem fogjuk elnémítani a rádiót, de ma külön figyelni fogunk majd a jó zenékre. Kitől kaptuk az első dalt? Azt a dalt, amit már tudtunk irányítani. Ezen gondolkodtam. Mi volt az az első dal? Nekem az első dal, amit fölvettem kazettára egy rádióból, az a következő dal lesz, amit elindítok majd. Aztán kíváncsi vagyok, hogy kinek volt már, kinek mi volt az az első dala, amivel már önmaga rendelkezett. Tehát ő dönthette azt el, hogy akarja vagy nem, akkor hallgatta meg, amikor akarta, és úgy, ahogy akarta. Lehet ez egy régi lemez, lehet valami kazetta, vagy valami még régebbi. Tehát teljesen mindegy, csak hogy melyik volt az a zene, az az első zene, ami úgy volt a birtokodban, hogy bármikor használhattad. Egy baráttól, brokontól, anyutól, aputól, valahonnan meg lett szerezve, és azt a dalt te folyamatosan és bármikor hallhattad. Az időkép előjelzése alapján egyébként 8 fok körüli minimumot mérünk, és 25 fokos maximumot, az azt jelenti, hogy reggel felveszünk a pulóvert, délután pedig nagyjából keressük a helyét, meg azt, hogy ezt hogyan tudnánk úgy levenni, hogy mégse félmeztelenül menjünk haza a munkájunkról. Nekem az első dal, amit rögzítettem, az ez volt. Bonanza Banzai, és az Induljon a Banzai, és annyira büszke voltam rá, és annyira vártam, hogy a műsorvezető valahogy úgy csinálja már, hogy mikor felkonferálja a dalt, akkor egyből induljon az elejétől. Nagyon sokat vártam rá, de ugye a negyedik, ötödik alkalommal meglett az a verzió, amit utána rongyá hallgattam egy kazettán, és bekapta a szalagot, és voltak vele problémák, de megragasztottuk, és újra kezdtük, és tekertük a ceruzával. Bonanza Banzai, Induljon a Banzai, ne felejtsük el, tehát ma van a zene világnapja, amit együtt ünnepelünk az egész világon. We'll be right back.

0: Sztereóba kötöttük a szíveket, így van ez. Jól 5 perccel vagyunk fél hét előtt. Igen. Ébresztő? Nem. Nem nyomunk már rá a szundigombra. Nincs szundigomb, egyszerűen indulnunk kell tovább. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Malvinoknak. A zene világnapját 1975 óta ünnepeljük egyébként október 1-én, és ma van az idősek világnapja is, úgyhogy őket is öleljük nagy szeretettel. Mennyi mindent tanultunk tőlük, tőletek, úgyhogy kedves idősek. Ti, akik kicsit régebben vagytok fiatalok, ölelünk benneteket tényleg, és hogy fontos az a tapasztalat, ami nektek van, csak legyen annyi időnk mindig, hogy egy picit ezt meg tudjuk osztani egymással. Julie Andrews ma 91 éves, Mary Poppinsból ismerjük őt, a muzsika hangja és a neveletlen hercegnő színésznőjét köszöntjük. Molnár Piroska, 81 éves, Zach Galifianakis, a másnaposok Elenye 57 éves, Brie Larson 37, a Stranger Things Erikája egyébként. Ki az, aki még engem most nagyon érdekel? A színészek közül egyébként többen is van, a két Duffy, például a Boyzomból ugye 52, Bálint Ádám, mint énekes, Bálint Ádám 45 éves, Veres Mariska és Som Lajos születésére is emlékezünk, mindketten 99 éve születtek, és aki van nem híres, csak szimplán születésnapos, és jól esne neki egy jó köszöntés, őt regisztrálják be, vagy regisztrálják be saját magát, stefandebrecen.hu keresztül. Na most itt az ideje, ugye beszéltünk arról, hogy melyek voltak azok a zenék, amiket már birtokoltunk, és a tulajdonunkban volt, és hát sokan jelölték meg a Beatles-t, mint olyan, úgyhogy velük fogunk tovább benni, de előtt a Malvinokat köszöntjük úgy, azt csak mi tudjuk.
1: Köszöntjük Malvin nevű hallgatóinkat! A Malvin germán eredetű összetett női név, a név elemeinek valószínű jelentése, bíróság és barát, a jog barátja. A név egyik híres viselője Pócz Malvin, táncosnő balettmester, a másik pedig ön kedves Malvin, aki a rádiót hallgatja.
0: És akkor itt az ikonikus dal, Let It Be! Szerintem mindenki ismeri a világon. Ha nem is ezt, akkor egy cover verzióját, valamilyen feldolgozás, de ez ott van a szívünkben.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, nagyon előnyös új oldalát, tehetségét mutathatja meg. Környezetében méreható változások várhatók, amelyek kellemesek és pozitív irányúak. Mika töretlen szorgalommal dolgozik, sorra megsemmisíti a hétköznapok ezer gondját és baját, különösen erős önben a szeretetre irányuló törekvés. Ikrek, kicsit szomorkás ma, de hamarosan visszatér az aktivitása, mindenek előtt rendet akar teremteni maga körül. Rák, önmagának sem meri bevallani, hogy csalódott a kedvesében, de vajon jól ítélte meg őt a kezdet kezdetén? Most erre nehéz válaszolni, mert keveset tud még róla. Oroszlán, szellemileg jó formában van, szakosodhat, foglalkozhat akár politikával is, csak az orrát ne üsse bele mások magánéletébe. Szűz, ég a keze alatt a munka, de ezzel nem feletteti a gondjait, nehezére esik nemet mondani, pedig így elmúlik egy szerencsés időszak, amikor foglalkozhatna a gyermekeivel. Mérleg, anyagi biztonságát megerősítő lehetőség kerül az útjába, amiről kiderül, hogy merő szemfényvesztés csupán, mielőtt meggondolatlanságot követne el, terelje másra a gondolatait. Skorpió, a haja égnek áll attól, amit az emberek egymás közötti viszonyaiban tapasztal, a külvilág nem olyan, mint amilyennek ön szeretné. Nyilas, hosszú vívódás után beleegyezik a válásba, bár fegyelmezett, kordában tartja az indulatait, mégsem képes úrrá lenni a rossz kedvén. Vak, ha boldog akar lenni a párkapcsolatában, csupán egyetlen tanácsot fogadjon el, senkit sem lehet akarata ellenére megváltoztatni, a csillagok szerelemre hajlamosítják. Vízöntő, amit hullámvölgynek érez most, csak apróbb hangulatváltozás, hiszen ha belegondol, semmi tragikus nem történt önnel, és mostanában nem is fog. Alak, bolygója azt üzeni, hogy minden támogatást megad a boldogulásért, használja ki lelkesedését, tenni akarását, ne halogassa a teendőit.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu

Sam Funk! Hogy mit jó tudni erről az arról, hogy tiltva van egy csomó rendezvényen, tényleg, esküvőkön. Erről egyébként lehet olvasni itt ott. Ronzot meg is kérdezték egyébként nagyjából, mikor is, 2024 környékén, hogy hallott erről, és azt mondta, hogy igen, hogy akkora rendület van a dalban, hogy vannak olyan rendezvények, esküvők, ahol a mennyasszony teszi tiltólistára, hogy elég, mert ettől jön az a megkattanás, amit utána nem lehet már kezelni. Így van ez, jó, de nem sértődött meg ezen, kifejezetten mulatságosnak tartotta egyébként. Képzelem egyébként azt a ilyen lakodalmi egyeztetést, ahol így a nagybácsi mellé ne üljön már másik nagybácsi, a tortán ne legyen marcipán, és mikor megszólal az a szám, akkor anyuka odaszalad és kitépi a pendrive-ot. Nektek melyik az a dal, amit századjára is felhangosítottok, és melyiknél jut az eszetekbe hirtelen, hogyha kint maradt valami a kocsiban? Érdekes lehet egyébként, mármint hogyha a dalokat vizsgáljuk, ma van ugye a zenevilág napja, és hát azon harcolunk, hogy mi az, ami ugye a lelkünkben olyan nagyon közel áll hozzánk, és melyek voltak azok a dalok, amiket elsőként tudtunk birtok. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Elvis Presley volt az talán, aki azt mondta valamikor, sok-sok évvel ezelőtt, hogy azért szereti nagyon a rádiót, ugye a rádió voltak, Spotify volt, meg mit tudom én, YouTube Music, meg azt mondtuk, hogy bárhonnan bármit le tudunk tölteni, hanem ugye a rádió volt először, és azt mondta Elvis Presley, anno a király, hogy azért örül neki, mert így egyszerre több helyen tud koncertezni. Tehát ez volt az átvitt értelem, amire azt mondta, hogy igen, nem az van, hogy lehet velem találkozni egy-egy szerencsésnek, hanem ott leszek mindenkinek a fülében. Melyik volt az a dal, ami az ön a te füledbe először ragadt úgy be, és már tudtad birtokolni, rákerült egy CD-re, egy kazettára, egy pendrive-ra valami, és rongyá hallgattad. Küld el nekünk, abszolút érdekel. 39-33-104-6. Honeybees, Paulina, velük megyünk tovább, mert tele van a szívem, és úgy gondoltam, hogy legyen másnak is tele a szívem. Na meg hát ez a dal címe is. Jó reggelt, ez a Best FM.

0: kedvenc zenei szerkesztőink, felkészültetek? Jó? Akkor ti döntitek el, hogy mi legyen a sorrend. Nem lesz egyszerű dolgotok. Ain't Nobody-t küldjön majd, az nem, elég, hogyha csak az egyes küldi, aki az Ain't Nobody-t szeretné. Így lesz ez jó. 39-33-104-6, ugye indul a dalok versenye, úgy tetszik, három dal, abban a sorrendben, ahogy ti szeretnétek, szóval egyest küldjön, aki azt szeretné, hogy jöjjön az Ain't Nobody. Aki szeretné megtudni, hogy minek mi az ára, ő küldje majd a kettest. Ez az ára.
1: Holnapra eltűnik, mondd meg anyának, ez az ára, ez az ára.
0: Aki pedig még dilemázik, neki szól a dilema hármassal. Nem könnyű a dolog, de egyébként egyszerű szavazni. 39-33-104-6. Miért mondtam el, mikor elmondja a gép is?
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szájtech reklámtechnika.
6: Megvalósítjuk ötletet.
5: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
7: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
5: maxprint.hu.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
10: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
11: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
12: Ez reklám volt.
13: A Best FM-en.
14: Zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
13: Hírek a Best FM-en.
14: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket, foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról, hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
15: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
14: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, a legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.
16: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Nos, hallgatóink döntöttek, úgyhogy két dal holt versenybe került, teljesen ugyanannyi szavazatot kapott, ez volt a dilemma és az Ain't Nobody, de hát nem ő nyert, mert hogy egy magyar dallal megyünk tovább.
8: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ez az ára, ez a dal címem, és közben van egy hallgató, aki azt mondta, hogy hang vagyok leadni a Mötley Crüe, de nem találtam meg, viszont valamit igen, úgyhogy azért a kedvedben járok majd.

mondhatta a felnőtteknek is, hogy voltak olyanok, de nem fogjátok elhinni, akik az előző évezredben születtek. Bizony, bizony, bizony, bizony, bizony, sokan, sokan, sokan, bizony, 1900-zal, valakinek 19 van odaírva a születési dátum elejére, úgyhogy nekik szól a Rexet, illetve azoknak, akik szeretnék megismerni azt a világot. Hát, hogy mi történt a 90-es években, azt Majka nagyon jól megkomponálta, a Rexetnek pedig van egy ide vonatkozó gondolata, ezzel fogunk tovább menni. Ne felejtsétek el, fontos, ma a Malvinok ünnepelnek, és a Mókusok a nagy erdőn, így van. Szóval a Malvinék ünnepelnek, őket mindenképpen köszöntjük, Attilának üzenjük, hogy igen, kiváló zenei ízlése van, és hogy mi ezt tök elfogadjuk, de hogy lesznek egyébként olyan kuriózum dalok ebben az órában is, amire fel fogja kapni Debrecen a fejét. Ezt garantálom. Rexettel megyünk most tovább, ez is biztos.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcán.

0: Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
1: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
4: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
5: A

Avicii szólt, még mi ápoltunk, picit felébredtünk, és hát közben ugye beszéltünk, mert hogy kellett volna róla, legalábbis ott jártunk zeneileg, hogy szólt nálunk egy Enrique Iglesias dal, és még ha már itt járunk Enrique Iglesiasnál, akkor azt mondjuk el, hogy Anna Kurnikovával ők 4 gyermeket nevelnek. A legkisebb fiú neve idén márciusban derült ki, őt úgy hívják, hogy Romeo, és ő tavaly decemberben született. Nem ez benne az izgalmas, hát a sztároknak is születnek gyerekei, de azért 4 gyerek az elég kemény, szóval egy virágszárnál a színpadon mindenki tudja, hogy hová kell állni. Egy 4 gyermekes reggelen már az is szép eredmény lehet egyébként, hogyha minden lábon mondjuk van cipő, lehetőleg az is mondjuk 2 darab, és hogyha szerencsénk van, akkor össze is tartoznak ezek a cipők. És közben azon gondolkodtam, hogy hányan lehetnek, akik a reggelüket úgy ússzák meg valahogy, hogy valami eszméletlen energiát kell beletenniük, és lehet, hogy rájuk férne az a kitörés, amikor azt mondja, hogy ezt most elengedem csak egy fél órára, vagy egy percre, vagy 5 percre, vagy 4-re, és én ebben fogok segíteni most egy dallal. Nem mondom, hogy puha lesz, nem mondom, hogy light, tehát akinek ilyen óvatos lelki világa van, őt egy kicsit ez lehet, hogy fel fogja bosszantani, de higgyék el, hogy a lehető legjobb szándékkal teszem, amit teszek. Arról nem is beszél, hogy úgy gondolom, hogy rockzenéből mindig kell egy olyan, ami egy kicsit úgy átmozgat bennünket, meg úgy emlékeztet valamire. Szia, Tomi, a Kassai úton a Laktanya utca kereszteződésében sárgán villog a lámpa, óriási a káosz, írja Peti. Köszönjük szépen, hogy elküldted, mindenképpen remélhetőleg hallgatják azok is, akik ott kezelik ezen lámpákat, úgyhogy gyorsan segítünk, de én a műszaki osztályt ilyenkor felszoktam hívni, hogy figyeljetek, mert van egy ilyen probléma, és ők egyébként minden esetben olyan hálásan fogadják ezt, és mindig keresik a megoldást, úgyhogy le a kalappal tényleg előttük. A másik pedig, hogy a Lion Office környékén, ugye a Vágóhíd utcán vannak még problémák, mert hogy akkora a dugó, hogy ott próbálják valahogy kikerülni a belső parkolóban, és ebből a cipzár ugyan nagyjából működik, de van belőle konflikt, és hát több hallgató jelezte és küldött különböző üzeneteket. Na, ezeket foglaltuk most egy dalba, jó? Ezzel fogunk most tovább menni. Remélhetőleg vannak közöttünk olyanok, akik értékelik. Jó, kérem azokat, akiket felháborítja, hogy küldjenek ők is egy üzenetet, akik pedig úgy érzik, hogy na végre reggel megkapom azt a lendületet, amire szükségem van, ők is küldjék el. 39-33-104-6. Lehet, hogy ismerik. Metallica. A dal címe Enter Sandman, és a lendület garantált.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
2: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Új otthon debrecen.hu.

Paxot jelentettek, majdnem megtaláltam az első hangokat. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Azt mondja, közben egy kedves, hogy a 24 emeletes mögötti egyirányú utcában a forgalommal szemben csak gratulálni tudok neki. Ott egyébként sokan eltévesztik, az egy ilyen bonyolult dolog, pláne, hogy először jár arra. Tudod, ellentmen ott a posta felé, aztán itt be a parkolóba, ide-oda, DTV. Szóval ott sok mindent el lehet szúrni, én adom, hogy azt páran benézik. Tényleg. Na, jön egy dal, ami azért érdekes, mert hogyha valami olyan hangot hallunk benne, amit lehet, hogy lehet, hogy egy picit átírtunk, akkor azt hogy lehet közben jelezni. Ugye a mai nap a zenevilág napja, és ha már zenéről van szó, akkor mondjuk el, hogy a daloknak a 99%-a azért született, mert szerelmesek lettünk. Mert ilyen mély érzések valahonnan feltörtek belőlünk, és ettől lett jó. Aztán utána mindig jön a váltás, hogy hát egyszer elérkezik, amikor már ott oké, akkor az nem annyira működik, és bennünk ott motoszkál a picike kis ördög, ami így ilyen üzeneteket küld körbe a világnak, de azt úgy magunkba tartjuk, és próbálunk ilyen nagyon diplomatikusan és szépen megoldani dolgokat, úgyhogy szerintem mondhatjuk azt, hogy mindannyiunk életében volt már egy-két Gabi, és most nem a Gáborokra gondolunk, vagy a Gabriellákra, hanem egy dalra, aminek ez a címe. Gabi.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek. Adj lehetőséget a sikernek, hogy bekövetkezzék. Lehetetlen megnyerni a versenyt, ha nincs bátorságod odaállni a rajthoz, lehetetlen bármiben is győznöd, ha nincs bátorságod harcolni. Nincs tragikusabb, mint az olyan ember élete, aki megálmodott valamit, akiben ott él a becsvágy, de aki állandóan csak vágyakozik, reménykedik, és sosem ad lehetőséget az álmának, hogy megvalósuljon. Egy pislogó álmod dajkál, de nem tesz semmit, hogy a parázs lángra lobbanjon.

nálunk, Benny I. Ez volt a dal címe, és amivel tovább megyünk, az nagyon-nagyon-nagyon szerelmes lesz, megígérem. Jó, együtt célszerű énekelni azzal, akivel úgy gondolják, sokat fog segíteni a napon. A Zene Világnapja van, és hát este 7-kor a Kölcsei Központban adnak koncertet a Kodály Filharmonikusok, megtaláltuk a szót, fiatal zenészek egyébként. Ők azok Kollár Imre vezetésével, akik valami eszméletlen nagyot tudnak alkotni. Délután 4-től a Csokonai Fórum Orfeumban Malter Block lesz majd, magyar rövidfilmek és beszélgetések az alkotókkal. Ez a program egyébként ingyenes. Fél ottkor ingyenes belvárosi barangolás indul a Déru Múzeum elől. A Mesélő Emlékek Nyomában című sétát Váradi Katalin történész vezeti majd. Este 7-kor pedig Abigail Musical látható a Csokonai Fórum Latinoid Zoltán termében a Magda Fest programjaként. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló dolgokban is részt tudnak venni. Ami pedig most következik, az valami hihetetlen. Aminek olyan energiája van, függetlenül attól, hogy láttuk a filmet vagy nem, ami szerintem mindenkire hatást gyakorol. Elindítom óvatosan, de hát, hogyha megmozgatja önöket, benneteket. Megvan ennek az a jó kis üzenete, amit szeretünk. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow. Ez szólít a Best FM-en.

Mivel kellene tovább menni a következő órában? Jennifer Lopez biztos, hogy lesz. Remélem, hogy ma mindenki

0: Ígérem, hogy jó lesz. Hamarosan jövünk a friss hírekkel.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
3: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
7: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílert fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Október 24-én rendezik meg a Szent Dömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és daru fesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztortáncversenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
12: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
10: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők. Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: J-Lo és az On The Floor, ez lesz nálunk a következő. Jó reggelt, 5 perce vagyunk 8 óra után, és a Best FM-et hallgatják, ahol ma már rengeteg minden történt velünk. Beszámoltunk az utakról, illetve olyan zenéket hallgattunk, hogy hát jó volt.

Kettő perc múlva viszont már itt lesz a 4:09. Hát, hogyha segít. Közben azon gondolkodtam, hogy ma van egyébként nem csak a zene világnapja, hanem az idősek világnapja is, és hogy lehet, hogy ezt nem is csináljuk egyébként egészen jól. Rengeteget dilemáztam ezen a tegnapi napon, hogy hogyan lehetne ezt jól összefoglalni. Ugye arra gondoltam, hogy milyen lenne, hogyha nem csak azt kérdezném meg a nagymamát, hogy fáj a dereka, vagy bevette a gyógyszert, vagy amit kell, hanem mondjuk az, hogy mihez volna kedved. Mert hogy alapvetően az az érdekesebben, hogy arra gondolunk egy idősebb ember esetén, hogy ő valakinek a nagymamája vagy a nagypapája. De nem csak az. Neki van ízlése, humora, terve, bosszúsága, kedvenc zenéje. Nem kell minden beszélgetést az egészségállapottal kezdeni. És arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha valahogy ezt így a fiatalabbak, akik most hallják, így egy kicsit magukba szívnák, és mondjuk oda mennének, és azt mondják, figyelj, nagy, ez most az a dal, amit imádok. És megmutatom, nem tudom, Beethovent, vagy ami éppen neked most így adja. És akkor megmutatnád, hogy nézd csak most ez. És kíváncsiak lennék egyébként, hogyha ki tudnánk kapcsolni a képletből azt, hogy valaki régebb óta fiatal, mint mi, és mondjuk nem azokkal a dolgokkal, roppant unalmas lehet. Most belegondoltam, hogy már ott vagyok, nem tudom, 70 éves vagyok, vagy 80, vagy 90, vagy nem tudom mennyi, és akkor mindig azt kérdezik, hogy és Tomi bácsi, egyébként hogy tetszik lenni, meg mi újság, fáj még a térde, hogy ne úgy valamit, vagy hogy mondjuk leülni, és azt mondani, hogy mikor volt szerelmes először, vagy kibe, vagy hogy volt, vagy mi volt akkor, amikor, vagy megmutatni, hogy most az történik a világgal, és hogy ő hogy látja, és érdekel a véleménye, hogyha úgy tudunk beszélgetni egymással, mintha mindannyian mindig fiatalok lennénk, akkor eltűnnének ezek a szakadékok, mindenki nagyon fiatalnak érezni magát, mert az is legbelül. Úgyhogy a nagyon fiataloknak szól az Alphaville felvétele, Forever Young, mindörökké fiatalon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
6: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
7: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM. Aha.

0: hogy mindenki egy picit még jobban legyen, mint mondjuk volt eddig. Gyorsan zanzásítva már-már gegekben egy kis programajánló. A Zenevilág napján este 7-kor a Kölcsei Központból a Kodály Filharmonikusok Kollár Imre vezetésével és vezénylépsővel indul majd útjára. Délután 4-től Csokonai Fórum Orfeumában a Malter Block lesz, magyar rövidfilmek és beszélgetések az alkotókkal. 5:30-kor ingyenes belvárosi barangolás a Déri Múzeum elől, Mesélő emlékek nyomában című sétát Váradi Katalin történész fogja vezetni. Este 7-kor pedig az Abigail Musical látható a Csokonai Fórum Latinum vagy Zoltán termében a Magda Fest program keretein belül.
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.
0: Közben beszélgetünk arról, hogy ma van az idősek világnapja, és hogy nem tudom, hogy mondjuk ki az, aki megkérdezte, és érdekes kérdés lehet, mert ugye arról beszélgetünk az előző percekben, hogy itt vannak a szépkorúak, vagy az idősebbek, vagy akik régebb óta fiatalok, hogy vajon az unokák feltették-e már azt a kérdést, és nem tudom, hogy én föltettem-e annó valamelyik nagymamámnak, de szerintem igen, mert én rengeteget beszéltem, pláne az egyik nagyimmal, ő nagyon-nagyon szeretett beszélgetni, és hogy vajon megkérdeztük-e azt tőlük, hogy mama, nagy, te mikor voltál először szerelmes? Mondjuk, vagy hány éves voltál, mikor először adtál csókot valakinek, vagy kaptál valakitől? Nagyon érdekes dolgok ezek, hogy vajon el tudunk-e vonatkoztatni valakinek a korától, és át tudunk-e szellemülni, hogy egyébként ő belül ugyanolyan fiatal, mint te, kedves unoka, és hogy ebből az egészből lehet egy ilyen teljesen más beszélgetés, mint hogy a, nem tudom, a térprotézis most már meg kellene csináltatni. És azt mondják erre a hallgatók, hogy igen, de az idősek pedig mindig szeretnek arról beszélni, hogy most éppen miük fáj, meg most éppen hol, meg oké, de lehet, hogy pont ezért, mert akkor az kap figyelmet. És hogyha elindulnánk egy másik gondolattal, és mondjuk most mindenki felhívná az anyukáját, nagymamáját, aki van neki, aki a legidősebb ismerősét, és megkérdezni, most nem azért hívlak, hogy nagyi, mert érdekel, hogy bevetted a reggel a gyógyszeret, hanem most azért hívlak, mert ma van az idősek, és azon gondolkodtam, hogy te nem vagy te idősebb, mint én. Hát igen, korban igen, jó, idősebb vagy, oké, rendben van, de hogy valószínűleg ugyanúgy érzed az illatokat, vagy érezted valamikor. Ugyanúgy jött a tavasz, mikor fiatal voltál, és most is jön a tavasz. És miben volt más az a tavasz, mondjuk 1952-ben, vagy 45-ben, mint a mostani tavasz? Próbáljuk meg. Tegyünk ezzel egy próbálkozást, és ha van tapasztalat, küldjék el nekünk. 30-933-1046, mert hogy ott is voltak csokók. By Alex és a Slapion. Csokom, ez a dal címe.

Everything's gonna be alright, Sweetbox felvétele szólt a Besten, és hát hamarosan 3-4-9 lesz. Előttem pedig olyan tények vannak, amiről mindig azt gondolom, hogy egy ilyen barlangban éltünk tulajdonképpen. 44 éve ezen a napon indult el az első kereskedelmi CD lejátszó. Újra mondom, 44 éve. Tehát az azt jelenti, hogy mikor mi még javában hoztuk az osztrák kétkazettás másolós magnós rádiókat, akkor már egyébként volt technológia, ami ezen régen túlmutatott. És Japánban, hát honnan Japánban nyilván, ez volt az a korszak, amikor a zenei válogatások összeállítása annyit jelentett, hogy áthúzták ezt a pár sort mondjuk erre. És a CD külön műfaj volt, külön kedvenc lemez, belül egy másik korong nyilván, mellette pedig valami kézzel feliratozott fontos, ne töröld le. Erről szólt ez az állapot is, úgy, mint a kazettákról, de az milyen már, hogy az első CD lejátszó. 44 éve ezen a napon indult útjára. De hihetetlen egyébként. A mai kalendáriumban a debreceni tételek között egyébként az állam távirati állomás indulása is izgalmas, mert hogy volt ez egy nagyon érdekes dolog, a református tanítóképző két évfolyamban történő megnyitása is ezen a napon szerepelt, és mindkettőt az 1869-re tették nagyjából, illetve a távirat óta gyorsan lett egy ilyen speciális üzenetküldés is, azt már úgy hívták, hogy SMS, MMS, nem tudom, hogy emlékeznek-e még rá, mert most már ugye nagyon egyszerű ez a dolog, de hogy beszéljünk róla, szóval a chat.hu volt talán az első olyan felület, ahol idegen emberekkel lehetett beszélgetni valamikről. Voltak különböző témák, ilyen szobákba lehetett bejutni, és ott ment az élet. Utána pedig lett egy ilyen, megint csak egy ilyen furcsa változó, amikor már ivivezni tudtunk például. Az iviv volt az, ami így nagyjából megelőzte így a Facebookot, Instagramot, ilyesmi, de hát az a miénk volt. Azt mondom, talán iviv.hu volt ráadásul, tehát hogy mi magyarok ott tudtunk ott valamiket csinálni egymással. Utána bejöttek ezek az új felületek, lett egy csomó digitális felület üzenet küldése, de az MMS, tehát meg az, hogy mennyi, mikor kiszámoltuk, hogy mennyibe kerül egy MMS, tehát hogy átküldtünk 22 pixelből álló ilyen képszerű valamiket egymásnak, nagyokat nevettünk, aztán mikor jött a számla, akkor kevésbé. Hát sokszor volt már így, maradjunk ennyiben. A Well Hello meg pont erről fog énekelni. Milyen érdekes. Ilyen ez a világ. Szóval 3-4-9 után vagyunk egy perccel, sok minden fog történni velünk a következő órában is, de elsősorban a hallgatóinkra támaszkodunk. Ha utakra nem illő dolgokat látnának, küldjék.

Sokszor volt már így, sokszor próbálunk segíteni a hallgatóknak, és sokszor meg is találjuk a megfejtést. Kérjük, hogy segítsenek. Reggeli órákban valamikor 5 óra körül jöttek az üzenetek, hogy Józsán, ott rengeteg telep van, meg nagyobb ilyen mezőgazdasági egységek, ilyesmi, 2 darab kuvasz tűnt el. 2 nagy fehér kutya. Valószínűleg eléggé bizalmatlanok is, hogyha valaki látja a 2 gyönyörű fehér kuvaszt, akkor kérjük, hogy jelezze azt nekünk, mert hogy hívjon bennünket, nem is mondom a telefonszámát az úrnak, nálam itt van, én elmentettem az ő telefonszámát, szóval, hogyha valaki a 2 kuvasszal találkozik ott Józsa környékén, és még a kuvaszok nem ették meg, küldjön már nekünk egy üzenetet mindenképpen, hogy hívjon bennünket 500-540 39-33 104-6, segíteni szeretnénk egy nagyon kedves úriembernek, akinek nagyon hiányzik a 2 kutyája, véletlenül nyitva maradt a kapu, ők pedig úgy döntöttek, hogy megváltják a világot, de még mielőtt a diszidálás lehetősége benne lenne, kérem önöket, hogy jelezzék ezt nekünk. 500-540 2 fehér kutyát keresünk Józsán.

Maria Maria, beszólt nálunk, remélem anyuk hallotta, ilyen névnapi utóköszöntés volt. Rockabye, ezzel fogunk tovább menni a következő órában. So rockabye, baby, rockabye. Aztán föltesszük a koronát mindenkire. Utána pedig keressük Bakirát.

0: Most pedig jönnek a hírek, ez a Best FM.
1: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1.583.000.000 forintért. A centrum a Nagyerdei kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklő idők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak között. Ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
0: Ebben az órában dönteni fogunk majd a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortájáról, úgyhogy majdnem azt mondtam, hogy együtt fogunk oreózni, de az meg más jelent.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier.

0: Figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
1: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
3: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
10: A

nap jellemzi a mai napot, sok-sok program, és hát természetesen a legfontosabb az az, hogy köszöntsék a szeretteiket, jó? Ezt több ízben is megtehetik, ugye a Malvinokat is lehet köszönteni, meg hát nyilván azokat is, akik október 1-én látták meg a napvilágot, ma vagy sok-sok évvel ezelőtt. Ez teljesen mindegy, ők a születésnaposok. Egyébként én adom a 0 éveseket, miért le lehetne regisztrálni? Az igazi születésnapja ez egyébként ma van. Tehát, hogyha ma született meg mondjuk az unokája, a gyermeke, vagy bárki, nyugodtan regisztrálják. 0 éveseket is be lehet egyébként. Ezt a bestfmdebrecen.hu-n keresztül tudták megtenni. Pár perc múlva viszont össze fognak érni az ujjaim, ilyen stolbucis módon, és azt fogom mondani, hogy vége van ennek a dolognak, mert hogy jön majd a sorsolás. És ha már világnapok, ugye beszélgettünk az idősek

Világnapja is ma van, a zenevilág napja is ma van, és ezt próbáltuk így összekombinálni, és arra gondoltam, hogy az lehet a konklúziója talán a napnak, hogyha már van a tavasznak egy ilyen illata, meg a szerelemnek van egy ilyen speciális atmoszférája, ami körül tud bennünket venni. Nagy valószínűséggel ugye 99% van egyébként a szerelem motivált mindenkit arra, hogy mondjuk dalra fakadjon, leszámítom az összes himnusz meg egyéb dolgot, de hogy egyébként alapvetően, innentől kezdve pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen úgy lehetne jól összefoglalni ezt a napot, hogy arra kell figyelnünk, hogy az a tinédzserkori vagy fiatalkori zene, ami ott fut az idősebb barátainknak, rokonainknak a fejében, azt valahogy vegyük elő, és együtt tudjuk meghallgatni. És akkor így egyben lesz a zenének is a világnapja, meg az idősek világnapja is. És arra jöttünk még a mai napon rá, hogy tulajdonképpen idősek annyira nincsenek is. Mi vagyunk azok, akik rosszul tudunk kommunikálni. Arra tanítottak meg bennünket, hogyha valakivel találkozunk, aki már szépkorú, vagy egy picit idősebb, mint mi, vagy sokkal idősebb, vagy mondjuk nagyszülő, dédé, akármi, hogy azzal kell kezdenünk, hogy tetszik lenni. És a térde, és a ízés. Mi lenne, hogyha pont ezen a mai napon, amikor az idősekre gondolunk, és az idősek világnapja van, valami egészen másról beszélgetünk. Ugye az unokák oda mennének, hogy mama nézd meg, most ezeket a dalokat hallgatjuk. Te mit hallgattál annó? Mennyire egyszerű egyébként ma egy Spotin, egy YouTube-on keresztül meghallgatni mamának a Karádi Katalinját, hogy valami, mi meg ezt hallgattuk, és neked mit mondott akkor ez a dal? Nekem azt mondta, és valami olyan dolgokról is lehetne beszélgetni, ami egy picit úgy visszarepít bennünket az időbe, ami picit meghozza a tavaszt. Mert mi ezzel szoktunk dolgozni itt együtt a zenei szerkesztőkkel, hogy minden, hogy örökké legyen tavasz az önök szívébe. Úgyhogy Luis Fundi ezért jön most többek között Demi Lovatóval, és tol nekünk egy olyat, ami picit mozgalmas, picit lendületes, és benne van a tavasz. Hey, Fonci!

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel!

Whitney Houston énekel nekünk egy igazán nagy ívűt, és hát szerintem ezen az úton jár Nagy Bogi is, Dessel most mutatni fog nekünk egy dalt. Ez az év szerintem a legsikeresebb éve Boginak, és eddig, és remélhetőleg majd még sikeresebb lesz, drukkolok neki és érte. Most ebben a pillanatban lezártuk magát a jelölést, úgyhogy most már nem tudják regisztrálni a szeretteiket a mai napra, de a holnapira igen, a holnap utánira is, és folyamatosan, tehát azért tegyék meg, amit meg kell, a Monami kávézói cukrázó Oreo tortáját pedig a következő percekben majd valamikor ki fogjuk sorsolni Anitával, aki érkezik, és segít nekem egy október első napján. Közben Álmán Évével megbeszéltük, hogy ősz van, ezt is megtudtuk, szóval minden a helyére került, jó leszek újra, ez jó most, ez pedig megint csak tavaszthoz a szívünkbe, bármennyire is ősz van, egyébként nem nagyon tudnám megkülönböztetni a kettőt, jönnek a rügyek, hullanak a falevelek, de úgy hőmérséklet, de nagyjából ugyanott járunk.

0: Innának Inába szállt a bátorsága, mert észrevette, hogy Anita megérkezett, és hát így a divák váltják egymást. Nálunk a rádióban. Jó reggelt! Szia, Anita!
1: Jó reggelt! Még mindig te vagy itt, ami de jó.
0: Igen, ez történik most, képzeld el, ilyen lendületet adunk. De nézd meg, milyen gyönyörűen. Tehát ahogy megjöttél, elkezdett sütni a nap, megváltozott a világ. Te tudsz te valamit hozni?
1: Igen, nem akarom egyébként fényezni magam, de Lassi is mindig ezzel kezdi.
0: Tényleg?
1: Megjövök, kis kisüt a nap. Szerintem csak véletlen, de akkor írjuk az én számlámhoz.
0: Legyen a te számlád, viszont itt van rengeteg születésnapos, kivel kezdjük, ki kezdjen, hogy legyen. Mi lenne, ha te jönnél az egyévesekkel?
1: Ó, ne, akkor én kezdem, ez azt jelenti, mert hogy nekem Kóródi Kitti van itt, aki ma lett egyéves. Nagyhegyesen a drága kis unokáját köszönti a nagymami.
0: Karasi Gréta Babettet, a testvér és a családja köszönti, 34 esztendős, ebben az évben egyelőre sajnos nagyon bal szerencsés, de toltával hát, hogyha sikerülne egy kicsit szerencsésebbé tenni őt.
1: Kucskár Ati ma lett 14 éves, és nagyon sikeres kézilabdás fiúról van szó, nagyon céltudatos, jókedvű, keresztanyú, keresztapu is Robika köszönti.
0: Még mielőtt azt gondolnám valaki, hogy ilyen diszlexiásak vagyunk, nem így van, pont azon gondolkoztam, AI-t kezdtem kutatni nagyon, és hogy milyen érdekes, hogy jön egy név, amit a kulcsárral azonosítanál egyébként,
1: igen,
0: és kucskár lesz,
1: olvasnod,
0: és azt mondom, rámész, hogy mi történik, de higgyék el, hogy egyébként tudunk olvasni, csak hogy benne van az agyunkban ezek az alap dolgok, olyan nehéz egyébként.
1: Na,
0: nekem
1: köszönöm,
0: is.
1: Hogy kimentettél, nem hiszem, hogy bárkibe felmerült.
0: Persze, hogy nyilván, csak
1: van.
0: Igen.
1: De igen, igazad van, mert mi gyakran először látjuk a szöveget, ugye?
0: Abszolút, abszolút. Labancné Julikát képzel, ja, túlléptem, várjál, Parázs Viola Pintyőke, de jó név, de jó név! Parázs Viola Pintyőke, nincs olyan pontja, ami unalmas lenne, zseniális. Szülei köszöntik Pintyőkét, vagy Violát, 7 esztendős lett, és nagyon örülnek neki, hogy ő van.
1: Labancné Julika már 2 éve nyugdíjas, egyébként egy tűzépen volt az egyik legjobb értékesítő. Magdi és Julika nem felejtkezett el róla, úgyhogy Isten éltesse.
0: Én szerintem ismerem Julikát. Igen.
1: Akkor innen egy cuppanós.
0: Az egy olyan tűzép, aminek a híres levesét fogyasztjuk?
1: Igen, igen, a jó. Magyar, a gulást.
0: Igen, a gulást? Jó, rendben van. Varga Virág Boglárkát, anyukája, családja, vőlegénye, Zira és Bumbi köszönti, 26 esztendős lett. Drága gyermekünk lassan felnő, 24-én lesz az esküvő. Ja, 24-én lesz az esküvője, jó. Bogi gyógyszertári asszisztens egyébként, és igazán érzékeny, jó szívű gyermek.
1: Egy drága nagypapát is köszöntenek, aki ma lett 70 éves, Ebesen ünnepel Kádár Jenő, gyerekei és családja Jenci Lilla is Fanni köszöntik.
0: A modern táncos Szilágyi Zsófit köszönti Csongor, Boti anya és apa.
1: Sipos Grétit a nagynénie Anita nevezte be 16. születésnapján, Sárándon ünnepelnek, és Gréti, hát egy nagyon kedves csajszi.
0: Tóth Gabriella folyamatosan nevezi a családot, és most már ideje lenne, hogy valaki őt is, egyébként egy konyhán dolgozik, és Egon szeretné köszönteni, 49 esztendős lett.
1: Mama, papa és Noémi pedig Balladonátot nevezték be, aki ma lett 2 éves.
0: Osán Sándor párja Erzsike, 67 éves lettél, nagyon szép idő. Fél lábad a sírban, ez így a milyen erre, hogy párja Erzsike, fél lábad a sírban. De te még mindig cipeled a hoztoló lécet, akkor dolgozik még nagyon. Rengeteg fát.
1: Mi a hoztoló léc?
0: Hát ez valami ácsszerszám lehet szerint, valamilyen famunkáláshoz kell.
1: Kinéztem belőle, hogy tudod, mondom.
0: Igen, persze. Én pedig az utazások veled, sok helyen voltunk. Szóval az, hogy imádják egymást, és még mindig aktív igazából Sándor, úgyhogy az ő szerelme üzené neki, hogy öleli.
1: Van egy igazi harcosunk is, aki annyira harcos, hogy ez a vezeték neve is, ő pedig Harcos Katalin, akit Boldi köszönt, egy igazi tündért, aki nagyon szereti a családját.
0: Valaki nagyon sokat utazik, a húgához Pestre, sógornőjével, Erával, ezt teszik-veszik, és úgy hívják, hogy Józsa Mihályné, és lánya is a család köszönti.
1: Noha dr. Novák Ádám lesz a születésnapos nyertesünk, Tomi, akkor fogsz vele tudni, miről beszélgetni, mert hogy történész, középkori pecsétek és pénzek ismerője. Hát ebbe te is otthon vagy, úgy tudom.
0: Igen, ezek szép dolgok.
1: Döföltem.
0: Nem, egyébként nekem tényleg érdekel, de a pecsétekről mindig ugyanaz jut eszembe. Nem tudom, elmondom, mert egyébként elmondom, mert ez egy népi dolog, tehát hogy egy kis szögediséget tegyél bele, tehát a börtönbélyegzőt régen úgy hívták, hogy fogd a pecsét. És ezt ugye át lehet kicsit alakítani, hogyha nagyon szeretné az ember, de ugye, hogy milyen szép. Igen, Tömöri Tíciát családja köszönti, 31 esztendős lett.
1: Molnár Mariettát férje és gyermekei nevezték be.
0: Balázs Istvánné Imre köszönti, 77 esztendős, kedves, jó lelkű, nagyon tiszta, ügyes, és a lakás mindig rendben van.
1: Van egy nagy csoportos óvis fiunk is, ifjabb Csík József az egész család köszönti, 6 éves lett ma.
0: Pál Dénesné Juditot főnökei köszöntik. Hoppári, 45 évig pedagógus volt, imádták a gyerekek, egy éve jött nyugdíjba. Jelenleg egy kávészcégnél dolgozik, ahol a kávézás értékesítés pénztárgép kezelését végzi. De jó, gratulálunk!
1: Nagy hegyesen ünnepelm a Horváth Amanda, akit a család nevezett, de Borbíró Ajsát pedig szintén a család köszönti, Ajsa pedig ma lett 5 éves.
0: Csákó Lászlónét pedig a családja, férje, fia, lánya, veje, unokája, fruzsi, mindenki is köszönti. Most pedig itt az ideje annak, hogy útjára indítsuk a telefonhívásunkat, hát hogyha sikerül.
2: Tessék!
0: Halló, jó reggelt kívánok! Tóth Istvánét keresem.
2: Én vagyok.
0: Tudna nekem segíteni? 1935 szülötteit kutatjuk, és hát úgy hallottuk, hogy akkor született.
2: Igen, 30 októberet.
0: Pont a mai napon?
2: Igen.
0: Drága Ica mama, egyen meg a szívét. Mi vagyunk a Best FM rádió, és mi pontosan tudjuk, hogy a mai napon tetszett születni. Ica mamát köszönti az egész város, illetve boldog születésnapot kívánnak a legjobb nagymaminak, és hát sok pihenést és nagy bulit még. Ha mi újság van, Ica mama, hogy tetszik lenni? 91 évesen ennyire aktívan és fitten, én úgy örülök ennek.
2: Igen, még sütöttem süteményt a napomnak.
0: Jaj, de jó, nem mondom, hogy kár volt, mert ez jó lesz így, de még adunk hozzá egy tortát, egy Oreo tortát, amilyen majd elszaladnak a lurkók és a gyerekek, és akkor azt is oda teszik be az asztalra. Azon gondolkodtunk, hogy ma van az időseknek a világnapja.
2: Igen.
0: És hogy egyet tetszik-e azzal érteni, hogy mi lenne, hogyha mondjuk, amikor találkozunk egy nagymamával, akkor nem azt mondanánk neki, hogy hogy tetszik lenni, hogy szolgál az egészsége, mi van a térdével, hanem mondjuk arról beszélgetnénk, hogy hány éves korában volt először szerelmes, vagy hogy milyen volt akkor gyereknek lenni. Nem jobb lenne úgy?
2: De sokkal jobb lenne. És arra vissza is emlékszem.
0: És mikor jobban volt? Na, akkor mondj most ezt a titkot, Ica mama, hány éves volt, amikor először lett szerelmes?
2: Ó, hát olyan 13.
0: 13 év?
2: Igen, elullaktunk, és akkor fütyölt a fiú, és mentünk a fülöskos a vizért.
0: És ekkor írtunk 1948-at. Istenem. Ica mama, én megbeszéltem most az egész világgal, hogy mindenki arról beszél, hagyjuk már ezt, hogy ki hány éves, belül ugyanolyan fiatalok vagyunk, és igen, emlékezzünk a jópofa dolgokra, meg beszélgessünk sokat, akkor ezzel egyet tetszik érteni.
2: Igen.
0: Jól van, boldog születésnapot kívánunk, mi vagyunk a Best FM, csókoljuk a kezét, a torta érkezik.
2: Igen, köszönjük szépen, köszönöm.
0: Csókolom. 91 éves volt, újra mondom, Ica mama 91 éves volt, és emlékezett rá tisztán arra, hogy 13 éves korában lett először szerelmes, és hogy ott mi volt, és hogyha ezekről a dolgokról beszélünk, és nem arról a hülye reumáról, akkor mennyivel egyszerűbb és szebb a világ.
1: Ez tényleg így van, és volt ezzel kapcsolatban egy kísérlet egyébként, hogy régi retro számokat kezdtek lejátszani időseknek, utána megnézték a vérképüket és az értékeiket, és mind-mind javult.
0: Nagy,
1: tehát zseni. Amikor visszaidézték zseni a fiatalkorukat, akkor abba állt be a test is abba az állapotba.
0: Ó, ma van ugye a kicsit régebben fiataloknak a világnapja, az idősek világnapja, úgyhogy az összes ilyen tuningodat, ami van, szerintem lőd el a következő órákban. Ez mindenkit lesz, húzzunk fel, ez a Best FM. Szép napot kívánok mindenkinek, Szabó Tomi vagyok.

0: zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket. Foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról, hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
0: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, a legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
0: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poster, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
2: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
0: maxprint.hu.
1: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

0: Sem.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak a csütörtök délelőttben továbbra is. Itt a Best FM-en 10 óra 22 van. Hello Debrecen, szép napot mindenkinek. A mikrofonnál Szabó Anita köszönti önöket, és az ősz egyelőre nem veszi komolyan magát, ez nem is probléma. Jövő hét csütörtökig egyelőre úgy néz ki, hogy ilyen kellemes napos 24-25 fokos napi csúcsértékeket élvezhetünk. És persze Debrecen zenei kedvencei tört ki a csendből, erről énekel hamarosan Olá Gergő, az úton levő közlekedők pedig különösen óvatosan Nyíregyháza Debrecen között a Téglási nagy kanyarban egy fehér autóból mérnek ezekben a percekben is, és hogy merre látják még a rendőreit felbukkanni, hol mérnek, hol igazoltatnak esetleg, azt nyugodtan osszák meg a többi közlekedővel. A Best FM-en keresztül 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nagyon előnyös új oldalát, tehetségét mutathatja meg. Környezetében méreható változások várhatók, amelyek kellemesek és pozitív irányúak. Mika töretlen szorgalommal dolgozik, sorra megsemmisíti a hétköznapok ezer gondját és baját, különösen erős önben a szeretetre irányuló törekvés. Ikrek, kicsit szomorkás ma, de hamarosan visszatér az aktivitása, mindenek előtt rendet akar teremteni maga körül. Rák, önmagának sem meri bevallani, hogy csalódott a kedvesében, de vajon jól ítélte meg őt a kezdet kezdetén? Most erre nehéz válaszolni, mert keveset tud még róla. Oroszlán, szellemileg jó formában van, szakosodhat, foglalkozhat akár politikával is, csak az orrát ne üsse bele mások magánéletébe. Szűz, ég a keze alatt a munka, de ezzel nem feletteti a gondjait. Nehezére esik nemet mondani, pedig így elmúlik egy szerencsés időszak, amikor foglalkozhatna a gyermekeivel. Mérleg, anyagi biztonságát megerősítő lehetőség kerül az útjába, amiről kiderül, hogy merő szemfényvesztés csupán, mielőtt meggondolatlanságot követne el, terelje másra a gondolatait. Skorpió, a haja égnek áll attól, amit az emberek egymás közötti viszonyaiban tapasztal, a külvilág nem olyan, mint amilyennek ön szeretné. Nyilas, hosszú vívódás után beleegyezik a válásba, bár fegyelmezett, kordában tartja az indulatait, mégsem képes úrrá lenni a rossz kedvén. Vak, ha boldog akar lenni a párkapcsolatában, csupán egyetlen tanácsot fogadjon el, senkit sem lehet akarata ellenére megváltoztatni, a csillagok szerelemre hajlamosítják. Vízöntő, amit hullámvölgynek érez most, csak apróbb hangulatváltozás, hiszen ha belegondol, semmi tragikus nem történt önnel, és mostanában nem is fog. Alak, bolygója azt üzeni, hogy minden támogatást megad a boldogulásért, használja ki lelkesedését, tenni akarását, ne halogassa a teendőit.

Köszöntjük Malvin nevű hallgatóinkat! A Malvin germán eredetű összetett női név, a név elemeinek valószínű jelentése, bíróság és barát, a jog barátja. A név egyik híres viselője Pócz Malvin, táncosnő, balettmester, a másik pedig ön kedves Malvin, aki a rádiót hallgatja.

0: Igen, tessék.
1: Halló, halló, Editet keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia, Edit, Best FM Rádió.
0: Jaj. Szia.
1: Nem érintett rosszul, remélem.
0: Meglepődtem. De már igen, a férjem mondta, hogy írt, benevezett, úgyhogy tudok róla.
1: Jaj, de jó. Hát úgy tudom, férjed elárulta, hogy 29 éve vagytok együtt.
0: Hát már mindjárt 30 inkább.
1: Mindjárt 30, a többit meg meséld el, te nem akarom én lelőni a poént.
0: Hát 30 éve leszünk januárban most már együtt, és 4 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk. Hát nem sok jelentősége volt a papírnak, de így egy kicsit jobban érezte magát, úgyhogy semmi nem változtatott, de megtörtént. Kimondtuk a boldog utó, igen.
1: De jól tettétek. Ő azt írta nekünk, András, hogy biztosra akart menni. És biztosra akartatok menni, úgyhogy kivártátok ezt az időt.
0: Hát akkor nagyon biztosra mentünk.
1: Egyébként sokan mondják, hogy nem számít, hogy az csak egy papír, de te így, hogy 25 év után házasodtatok össze, hogy gondolkodsz erről?
0: Tényleg nem számít egyébként. Tehát semmi nem változott. Ugyanolyan jól meg vagyunk, hála a jó Istennek. Van egy egészséges, szép között gyermekünk, hál' Istennek dolgozunk, van munkahely, tehát minden rendben van. Ugyanúgy azelőtt is így működött ez az egész. Én úgy gondolom, hogy nálunk legalábbis nem változott. Ugye sokat hall olyat az ember, hogy összeházasodnak, és akkor viták vannak, megbánják, nem tudom. Hát nálunk nem így történt, hála a jó Istennek.
1: Igen, ez a 25 év már bebetonozott benneteket ahhoz, hogy vagy elég erős volt az alap ahhoz, hogy ez ne változtasson semmin. Gratulálunk szeretettel nektek a Best FM nevében, a nyereményetek pedig a Melancs cukrászdába egy kétfőre szóló süti meghívás.
0: Jaj, nagyon köszönjük.
1: Akár már most is mehettek, most is indulhattok. Mi kívánunk nektek még számos boldog évet, és hogy hát, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy elterveztétek.
0: Köszönöm szépen.
1: És persze üzenj még a párodnak, aki volt olyan kedves, hogy benevezett.
0: Jaj, hát imádom. Remélem, még legalább ennyi évünk lesz együtt, mint ami idáig volt, és köszönöm szépen, hogy meglepett ezzel.

0: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílest fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 24-én rendezik meg a Szent Dömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi Vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és daru fesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztortáncversenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
0: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jórészt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

A Vesztefem szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel október 1-e van, ami nem csak a zene, hanem az idősek világnapja is, sőt a vegetáriánusok világnapja is. Érdemes időnként több növényétet beiktatni, mert hogy a kutatások szerint a növényi alapú étrendek általában több rosttal és telítetlen zsírsavval, valamint kevesebb telített zsírral járnak együtt. Nagyon sok vizsgálat kimutatta már, hogy a magasabb növényi ételfogyasztás kedvezőbb szív-érrendszeri kockázati profillal társul. Ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen el kell hagyni a húst, már az is változás, hogyha a hét néhány napján hús helyett hüvelyesek, például lencse, bab, esetleg csicseri borsó kerülnek a tányérra. És persze itt van a bolygó kérdése is. Az élelmiszer termelés a globális üvegházhatású gáz kibocsátás körülbelül negyedért felelős, és ezen belül az állati eredetű élelmiszereknek jelentős a szerepe. A különbség húsfajtánként is óriási, a marha hús környezeti lábnyoma például sokszorosa a hüvelyesekének. Egy kiló marhahús előállítás átlagosan körülbelül 60 kg üvegházhatású gáz jelent, míg egy kilogramm borsóé nagyjából 1 kg-ot. A vasárnapi rántott húsról azért nem kell lemondani, de hogyha a hétből akár néhány alkalommal növényi fehérje kerül a tányérunkra hús helyett, annak már lehet jelentősége számunkra és a környezetünk számára is. Dash és Young Fly közösével folytatjuk, érkezik a kiskece, itt a Best FM-en 4:12 után.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A Best FM stúdióját csörgethetik az 500-540-es forró dróton, illetve írhatnak is nekünk SMS Viber számunkra 30-as 933-1046. Trophyval továbbra is lehet találkozni a 4-es számú főúton. A Nyíregyháza felől érkezőket mérik a téglási nagykanyarban egy fehér autóból. Itt Debrecenben pedig 30-as táblákat helyeznek ki, méghozzá a Kishegyesi útra. A tapasztalatok szerint ugyanis a Kishegyesi úton lévő terápiás ház előtti gyalogátkelő helyen sokan nem állnak meg, nem engedik át a gyalogosokat, ezért oda 30-as táblákat helyeznek ki. Erről számolt be a Civis Hír, illetve arról is, hogy a Király és a Hasona utcán driftelők borzolják az idegeket, ezért ott rendszeresen rendőri ellenőrzésekre lehet számítani a jövőben. A Best FM-en pedig arra, hogy hamarosan a Déli Kívánság műsorban teljesítem a zenei kéréseket, de addig még érkezik jó pár sláger, Lofttól a Majorka, a Cranberries dala is felcsendül, lesz pedig már Bruno Mars és Rosé közöse az APT.

0: Ezt a FM Rádió.
1: Lecsukom, bár úgy annyi vagyok Debrecen. Volna egy nagy kérésem, az a tudnák segíteni. Piacon voltam, piacról kimentem a Zsibire, Zsibiről hazajöttem a Tócóba, közben elhagytam a kulcsomat. Egy nagy fekete szalag van rajta.
0: Mi volt még rajta?
1: Hát sokféle kulcs, garázstól kezdve sok kulcs van, meg egy fekete szalag. Csak lakáskulcsok vannak rajta, de sok vagy 10 darab.
0: Ha valaki megtalált ezt a kulcsomót, tehát legalább 10 kulcs van rajta, és egy hosszú fekete szalag is, az mindenképpen csörgessen bennünket, én megadom az úriember telefonszámát, 500-540 a forró drót, Bélelei Cyrus dala csendül fel még délelőtt 10 perccel itt a Best FM-en, és már azon is lehet gondolkodni, hogy milyen dalt kérjenek, kit szeretnének köszönteni, mit szeretnének üzenni. A Best FM-en keresztül hamarosan startol a déli kívánság műsor.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1.583.000.000 forintért. A centrum a Nagyerdei Kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklő ők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,1.

0: Délután 5 perccel, ez már a Déli Kémeség műsor itt a Best FM-en Szabó Anitával, és azokkal a zenei kedvencekkel, üzenetekkel, amelyeket önök fognak átadni. A Best FM-en keresztül, az ételen keresztül itt a 104.6-on a forró drót 500-540, és az előző óra végén telefonált egy úriember, aki nagyon szomorú volt, nagyon lógott az óra, hogy elhagyta a kulcsomóját, ami rengeteg kulcs volt. Képzeljék el, hogy egy percre rá, hogy elhangzott a rádióban, már is csörgött a telefon, és megtalálták a kulcsát. Tehát ugye már el is indult érte az úriember, na ennek örömére már is érkezik a TNT dala, ugye itt alszol, és várom a zenei kedvenceket. A zene világnapján, amit mivel is ünnepelhetnénk mással, mint zenével. 0-24-ben itt a Best FM-en, rádiózunk együtt 14 óráig. Kellemes időtöltést mindenkinek!
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. Tündérkertpallag.hu.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
6: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Debrecen.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

Egy halálos csókot kaptunk Huligán Szolis Jani Csákvetszától. Márti kérésére szólt a dalit a Best FM-en fél egy után 4 perccel. Mi újság van ebédelnek? Már finom az ebéd? Akár meg is hozhatják velünk, hogy éppen mivel töltik az ebédidőt, és hogy persze milyen dalt kérnek. Renitől is érkezett kérés. Ő Júzsal és Szoltó Jamaikán című dalát szeretné kérni az Alföld kincse összes dolgozóinak. A dal érdekessége, hogy Sister Nancy 1982-es Bam Bam című klasszikus használt fel elemeket, tehát egy több mint 40 éves zenei alapot gondoltak újra Afro House stílusban. A dal eredetileg 2025 novemberében jelent meg, de 26 nyarán kezdett igazán nagyot menni. Az Egyesült Királyság hivatalos listáján a Dance Charton pedig már az 5. helyig jutott, és egyre jobban megszerette a közönség. Érkezik a Jamaikán, a

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Nem értem. Mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor?
2: Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hillbillybe. Délután 4 óra 29 perckor, október 21-én, méghozzá 2015-ben.
1: 2015-ben? Akkor ez most a jövő?
0: Egy filmzene.

A Best FM Szóla 104.6-on benne a déli kívánság műsor és útinformáció. Az úton levőknek, közlekedőknek trafinfóval szolgálunk. Józsi jó voltából tudjuk, hogy a 35-ösön Józsánál mérnek a rendőrök Böszörmény irányába. A Nagyerdei körúton is felbukkantak a rendőrségi autóval, illetve Téglásnál továbbra is ott áll a nagy kanyarban az a fehér autó, amiből jó messzire ellátnak a rendőrök. Tartsák be a sebességhatárokat, és kérjenek egy kedvencet. Küldjék el a Best FM-en keresztül 30-as 933-1046, a telefonszámon pedig továbbra is 500-540. Zsófit pedig az apukája szeretné meglepni egy Bája Legzallal, úgyhogy már is indítom híróval közös lágerét az Így hagysz el 3-4-1 után a Best FM-en. Aha.

0: Válságműsor.
1: Zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket, foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról, hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500 540.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel a 104.6-on. 18 fokot méretünk, jelenleg folytatódik a Vénasszonyok nyara, és front sincs felettünk. Úgyhogy fejfájásra sem lehet ma panaszkodni, legalábbis emiatt. Amiatt viszont lehet, hogy mégis a közlekedőknek. A Csopó utca kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Böbétől kaptuk az információt. A Fórum Csapó Burgundia kereszteződésről beszélt, és üzeni, hogy mindenki nagyon figyeljen oda. Ehhez mi is csatlakozunk, kedves Böbe, köszönjük az útinformációt, 500-540 a forró drót, és tartozok egy dallal Flórának. Szia Anita, szeretném kérni a This Goodbye Is Not Forever című számot, küldeném a kollégáimnak, a családomnak, és persze nektek is, kitartást a melóhoz. Köszi szépen, szép napot mindenkinek, Flóra. Oké, kedves, indul a tussérdala itt a Best FM-en.

0: Ezt FM Rádió.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék üzenetet küldeni T. Pista bácsinak, Böszörményi úton dolgozik, autópályán mellett majdnem. 77 éves, és azt üzenem neki, hogy ne járjon már dolgozni, mert nem lehet tudni, hogy milyen rövid az élet, és legyünk már még együtt egy kicsit. Valami olyan dalt szeretnék neki küldeni, ami ehhez passzol.
0: Uh-huh. És mit dolgozik Pista bácsi egyébként? Mit csinál?
1: Esztergál. És Pista bácsi esztergályos, uh-huh. Igen, és versenyeket nyert fiatal korában. Esztergályos versenyeket, uh-huh. Igen, még akkor volt KGSC verseny, és első lett KGSC verseny.
0: Uh-huh. Na, akkor Pista bácsi nem ma kezdte.
1: Igen, és úgy látszik, hogy még mindig ez van a fejében. Már...
0: Hát 77 éves, akkor még nagyon fiatal, és mi van, hogy a Pista bácsinak ez a...
1: Hát még nagyon, ezzel... de már éppen ideje, hogy itthon legyen, uh-huh. Dolgozzon 8 órát.
0: És mi van, ha Pista bácsinak ez ad erőt, meg lendületet a mindennapokhoz?
1: A munka adja?
0: Hát akár.
1: Lehet.
0: Akkor lehet, hogy ez a szenvedély, ez igen, az esztergálás, igen, és akkor ön a kedves felesége?
1: Hát igen.
0: Na, Pista bácsi, akkor legalább 1-2 órával hamarabb üzenjük, hát hogy fejezze be a merült.
1: Nem tud eljönni, nem engedik el, nem. Uh-huh. 8 órát kell dolgozni, tehát nem lehet eljönnie. Nem, mert az esztergógépet nem lehet letenni, kapcsolja ki örökre.
0: Na, kíváncsi vagyok, hogy Pista bácsi mit reagál.
1: Ha a kollégái hallják, mert ebből ráismernek, akkor lehet, hogy megmondják neki.
0: Na, úgy legyen. Neki. Azért majd tessék visszajelezni.
1: Ő nem veszél fel a telefon, ki van kapcsolva, szóval ő csak a munkának él.
0: Értem, egy elhivatott este esztergályos Pista bácsi. Na, nézzünk neki egy szuper dalt, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Nagyon szívesen, csókolom.
1: Viszont hallás.
0: No, hogyha Pista bácsit nem engedik el a munkahelyről, akkor üzenjük a munkahelynek, hogy legyen egy kis szünet, zárjon be a gyár. Mr. Rick érkezik 1:30, 2 perccel itt a

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni,

0: Kriszt FM.
1: Hello, szia, itt vagyok. Zorba a görög. Azt szeretném kérni, ha hát biztos megvan a rádióban.
0: Megvan, lejátszom, de csak hogyha tetszik rá táncolni.
1: Jó, mert voltunk itt tavaly is görögbe, az idén is, és nagyon is. Ott is táncoltunk, egy ilyen nyilvános presszó volt, és ott is táncoltam.
0: Na, hát akkor lehet folytatni, hozom Zorba dalát, és szép napot kívánok önnek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hellóka!
0: Zorba dalát már el is indítottam, és én is kitáncolok szépen a stúdióval, hiszen véget ért a munkaidőm, aki még dolgozik, azoknak kitartást. Balogh Vilmos várja majd önöket a csütörtök délutánban, és találkozunk legközelebb 10 órától holnap délelőtt, itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: helyi kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílert fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Október 24-én rendezik meg a Szentdömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és daru fesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztortánc versenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosan az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
3: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők. Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

0: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1.583.000.000 forintért. A centrum a Nagyerdei kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklődők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak között. Ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
0: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Tuningoljuk föl egy kicsit a ma délutánt, jövünk a legütősebb zenékkel és a legfontosabb tudnivalókkal. 3, 2, 1, indulunk, itt a Sarah Bareilles és a Love Song. A hír

Mindenkinek jöjjön most az idei foci VB himnusza, Shakira és a Dai Dai. Ez egyébként Shakira negyedik foci VB himnusza, ugye a legnagyobb a 2010-es Waka Waka. Aztán 2014-ben az akkori VB-re írta a La La La című dalt. Nem véletlenül nem emlékszik rá senki, az nem volt egy nagy durranás. Most 2026-ban pedig jött ez a Dai Dai. Na de akkor melyik a negyedik foci VB himnusza? Kis ötösért, piros pontért valaki. Segítek! A Hips Don't Lie, ami egy korábbi Shakira sláger volt, de a 2006-os VB-n azt is beemelték a világbajnokság hivatalos dalai közé. Szóval, az idei VB himnusza a Die

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Signtech reklámtechnika.
4: Megvalósítjuk ötletet.
3: Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
5: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
3: Maxprint.hu.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
7: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
6: Orient Lakópark. Debrecen.
8: Óriási székvásár a Shellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Shellaton. Salétrom utca 5.
9: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hey, this is Anastasia.
13: Hello, I'm Calvin Harris.
14: This is Carly Rae Jepsen.
15: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
16: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
17: Bárhol is vagy. Ott van veled.
18: A Best FM.
17: A Best.

0: Best FM.
1: Két trafipaxot jelentettek a hallgatóink. Gyula szerint ellenőrzés van a Bartók Béla úton, köszönjük. Erzsébet szerint pedig mérnek a rendőrök a 354-es elkerülőn is. Drága képek, profilképnek sem jók, úgyhogy ne kockáztassanak.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
1: Egy picit a Besten is visszaveszünk a tempóból. A Chainsmokers és a Coldplay közös dal jön. Ez a Something Just Like This. Jó munkát! I've been

Ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Október 1-e van. Ez most már nagyon ősz. Ezt mutatja az is, hogy a mai nappal Zsuzsi téli álomra vonult. Mától május 1-ig születel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi erdei vasút.

0: Ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és elég sok hallgatónk jelezte nekünk, hogy rengeteg rendőr van a Bartók Béla utcán, a Vág utcai kereszteződéssel szemben lévő élelmiszerboltnál. Lezárták a kerékpárutat és a járdát is. Mi úgy tudjuk, meg nem erősített információk szerint, hogy egy bűncselekmény miatt helyszínelnek ott a rendőrök, de egyelőre biztosat erről még nem tudunk mondani, fél információkat pedig nem szeretnénk terjeszteni, de figyelünk, és amint hivatalos tájékoztatás jön a rendőrségtől, azonnal mondjuk, hogy mi történik a Bartókon. Nálunk pedig az történik, hogy jönnek a friss hírek, aztán pedig Katy Perry énekel.
1: Zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket, foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról, hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.
0: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 4 óra múlt. Ha végeztek a melóval, akkor jó utat hazafelé. Összeraktam önöknek egy kis úti csomagot, kitömtem a legjobb zenékkel, szeretni fogják. Jön Katy Perry és The One That Got Away.

0: ezt a filmet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, hát berobbant itt hirtelen a délutáni csúcsforgalom. Mondom a legfontosabb tudnivalókat. Rendőrségi helyszínelés zajlik a Bartók Béla utcán, a Vág utcával szemben lévő élelmiszerboltnál. A mi híreink szerint lezárták a járdát és a kerékpárutat, de egyébként is ott azért már érezhető a délutáni csúcsforgalom és a torlódás. A Vezér utcai Trafipax működik, és a Nagyerdei körúton is ellenőrzés van jelen pillanatban. Én nagyon számítok önökre, dolgozzunk össze, úgyis jönnek, mennek a városban, látnak, hallanak mindent, írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívják az 500-540-et.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: És miközben hazafelé arra szólnak, közben is lesz még dudorászni. A Best FM hozzuk a legjobb zenéket. Itt van DJ Szatmári, és a 100 évet várnék rád.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88. Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
2: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal, Maxiline töltőállomás.
3: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
4: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
5: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

már nem lennék Gabi helyében. Ez volt a Carson Kóma és a Gabi itt a Best FM-en a 104.6-on. Nálunk viszont nem sokára egy sokkal kedvesebb személyiség. Szombati Szilvi fogja átvenni az irányítást. 5 órától ő csapatja majd a Kívánság műsort. Mivel egyelőre még én ülök a stúdióban, ezért Szilvinek csak írni tudnak. Viszont a kérések SMS-ben, Viberen most már jöhetnek. 30 933 104.6. Minél hamarabb elküldik a kívánságokat, annál biztosabb, hogy bele fognak férni a mai 2 órába. Tehát 5 órától Kívánság műsor. Már jöhetnek a kérdések SMS-ben vagy Viberen. És jöhet Lost Frequencies dala is, ez a Reality. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe

ismerős arcok és a nélküled, a foci válogatott himnusza, ez a Best FM a 104.6-on. Ha már a foci szóba került, ugye a válogatott meccsei miatt még ezen a héten is szünet van az NBA-ben, viszont a legvérmesebb loki szurkolók szerintem már készülnek a jövő hétvégére, amikor a Fradi otthonában játszunk. Október 10-e 17 óra, Ferencváros DVSC a labdarúgó NBA-ben. Akik szeretnék elkísérni a csapatot, azok jól tudják, hogy a vendégszektorba szóló jegyeket online már meg lehet venni. A helyszínen is lesz majd jegypénztár, de valószínűleg praktikusabb és biztosabb online megvásárolni a belépőt. Tehát jövő hétvégén, október 10-én 5 órától a Fradi otthonában folytatja az NBA-et a DVSC. Online már meg lehet venni a jegyeket a vendégszektorba. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! A besten pedig az Eris DJ a pályán, jön a Better of Flown.

hazai, a Best FM-en.

Itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. 5 óra lesz nem sokára. Hát nálam már a kifogyott a szófelhő, úgyhogy takarékra kapcsolom magamat. Örülök, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt órákban. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Nem maradnak egyedül. Jön Szombati Szilvi, és rögtön kezdődik a kívánság műsor. Írjanak Szilvinek a 3933-1046-ra, de még jobb, hogyha fölhívják, hogyha csörögnek neki. 500-540 a Best FM forró drótja. Rögtön kezdődik a kívánság műsor. Én megyek, holnap jövök újra. És itt a mai búcsúdalom is, Phil Collins és a Two Hearts.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
2: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
4: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílest fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Október 24-én rendezik meg a Szent Dömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és daru fesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztortánc versenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
9: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
8: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők. Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.
7: És most
10: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
11: Szombati Szilvi köszöntöm Önöket egy újdonsággal itt a Best FM kívánság műsorban. Van, amikor ugye nem kell keresni a szerelmet, nem kell megmagyarázni, hogy miért történik, és főleg nem kell erőltetni. Egyszerűen csak történik. Olivia Dindala szerintem erről szól, amikor minden olyan természetes és egyszerű. Hát kedves Gergő, ez a dal most neked szól elsőként itt a Best FM kívánság műsorban, azért, mert Bea neked szeretnék küldeni.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
2: Itt leszek.
1: Nemecsek.
3: Itt leszek.
1: Leszik.
4: Itt leszek.
1: Richter.
5: Itt leszek.
1: Weiss.
6: Itt leszek.
1: Csele.
7: Itt leszek.
1: Kolnai.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
6: Signtech reklámtechnika.
7: Megvalósítjuk ötletet.
6: Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
8: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
6: maxprint.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.
15: A Best FM.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Tibi vagyok, szeretnék kérni egy zenét, ha lehet. Bankcsabától ez az a ház, tudod a Mimikének, a Monas Muzikának, nektek is, mert mindenki szeretik.

0: Veszetem kívánság műsor itt a 104.6-on, és Betty kérésére szól most Dua Lipa és a New Rose. Utána viszont mivel folytassuk? Kíváncsi vagyok. Háló, szia!
1: Szia, Szilviella vagyok. Szeretném kérni Földára és Szia közös számot a várban. Küldöm a filmek Rolandnak, mert neked, meg aki szeretni.

0: Repüljenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Halló, halló, kívánság műsor!
2: Sziasztok, Lajos vagyok.
1: Szia Lajos, hallgatlak!
2: Szeretnék kérni egy Guns N' Roses számot.
1: Júj, de szuper! Van ötleted, vagy rám bízod a választást?
2: Várjál, még elmondom a többit is. A novemberén lesz a kérés, és itt az egyik szomszédomnak, Agádi Marikának küldöm. Mi szeretjük a Guns N' Roses-t, és vele is szeretnék megszerettetni. Azért küldöm neki ezt a novemberén.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: A Best FM-en.
4: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1.583.000.000 forintért. A centrum a Nagyerdei kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklő ők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
5: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak között. Ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
4: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

0: Igen, segműsor, tessék.
1: Szia, szia, én Tibor vagyok.
0: Szia, hallgatlak, Tibor.
1: Szeretnék én a drága páromnak egy dalt kérni, Krisztinának. Eszer, David.
0: Üzensz neki valamit?
1: Nagyon értékelem azt a rengeteg munkát, amit lesz,

0: de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártórákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
1: A reklám után újra
0: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
5: Hello, I'm Phil Collins.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Mire vagyok Debrecenből? Számot lehet kérni. Modáltók, mint a Yamaha, Yamaha. Elsősorban nektek, mindenkinek, aki szereti. Hibinek, Zsuzsinak, Elzikének, Csenyi. Szia, szia!

0: Spirit FM kívánság műsor, tessék.
1: Ja, Szilvi Gábor vagyok. Szeretném kívni, ha megvan. Lady Gaga, Bruno Mars, David Osman.
0: Kinek szóljon?
1: A Nikónak, Vivinek, akkor Reginának, neked be a stúdióba, és mi szeretném.

Van az a dal, ami már az első néhány hangjával mosoly csal az arcodra, és hirtelen minden egy kicsit könnyebbnek tűnik. Egy igazi funky hangzású örökzöld, amelyben a lüktető ritmus, a fúvósok és a fantasztikus énekhangok együtt teremtik meg azt a semmihez sem hasonlítható hangulatot. Itt van az Earth, Wind and Fire és az 1978-ban készült Szeptember. A dalt Petra választotta, és Mikinek küldi.

a szerelem. Az önök kedvenceivel ez a Best FM kívánság műsor, és itt az utolsó két dal, Tayo Cruz, Florida és a Hangover. Pisti kérésére a kollégáknak szól, előtte pedig Taylor Swift énekel Kincsőnek. Én köszönöm a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek. Szombati Szilvi vagyok.

0: zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket, foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról. Hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
0: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, a legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.

0: Idén is lesz behajtási ünnep a Hortobágyon. 5 dílert fogtak el a bihari térségben. Őszköszöntő ünnepséget tartanak a Vénkertben. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 24-én rendezik meg a Szent Dömötör napi behajtási ünnepet a Hortobágyi vásártéren. A hagyományos rendezvényhez idén is kézműves vásár és darufesztivál is kapcsolódik. A programok délelőtt kezdődnek, a nap középpontjában pedig a pásztor hagyományok és a pusztai élet bemutatása áll. A látogatók egyebek mellett fogatokat és szekereket láthatnak, lesz pásztorok felvonulása és csikós bemutató is. Pásztortánc versenyt is rendeznek, este pedig pásztortűzzel zárul a nap. A vásártéren egész nap várják a családokat is. Kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal, természetismereti programokkal és helyben készült pásztori ételekkel készülnek. Tudta meg a HAON. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében. Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
0: 5 kábítószer terjesztőt fogtak el a rendőrök Komádiban, Körösszakálon és a környező településeken. Az összehangolt akcióban a rendőrök egyszerre 8 helyszínen tartottak kutatást. Több tő kannabiszt, droggyanús anyagokat, pénzt, aranyékszereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az 5 férfi ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás. Kettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. 11 fogyasztónak pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie, közölte a Hajdú bihari rendőrfőkapitányság. Zenével, tánccal és közös programokkal köszöntik az őszt holnap a Vénkertben. A Borsos József tér délután megtelik élettel. A programokra a családokat, baráti társaságokat és minden érdeklődőt várnak. Lesz koncert, tánc, játék és kézműveskedés, de finomságokkal is készülnek. Aki pedig csak egy kellemes, közös őszi délutánra vágyik, az is találhat kedvére való programot, ígérik a szervezők. Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

0: Épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, a villamoson is megszólal a nagy erdő. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben. A Debreceni Egyetem klinikai központjának új épületét a Hajdúböszörményi tömb 2002 szolgáltató Kft. Építheti meg, nettó 1.583.000.000 forintért. A centrum a Nagyerdei kampusz egyik jelenleg üres területén kap helyet. A több mint 1200 négyzetméteres épületben vérvételi és adminisztrációs helyiségek, konzultációs terek és vizsgálók, valamint a meddőségi kezelésekhez szükséges helyiségek is lesznek. A kivitelezőnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A beruházást a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozza, közölte az intézmény. A villamoson is megszólal a Nagy Erdő. Október 5-e és 11-e között rendezik meg a Nagy Erdő hetét Debrecenben. A programsorozat idején az erdő állataival még a villamoson is találkozhatnak az utasok. Az 1-es és 2-es vonalon a szerelvények hangszóróiból állathangok szólalnak meg. A kijelzőkön pedig az állatok képei jelennek meg. A hét során természetismereti túrákat, előadásokat és kiállításokat is szerveznek. Az érdeklődők megismerhetik a Nagy Erdő éjszakai lakóit, régi történeteit és különleges növényvilágát, de közösségi futás és vezetett botanikai séta is lesz, közölte a dehir.hu. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész hónapban a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak között. Ezt is szeretném hangsúlyozni, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
0: Változásra nem számíthatunk, ami az időjárást illeti. Legtöbb 23-24 fok lehet a következő napokban is. Jó részt napos órákra számíthatunk napközben. Éjszakára viszont akár 4-5 fokig is lehűlhet a levegő, így csípős reggelekre, figyelmeztetnek a meteorológusok. A légszennyezettség jelenleg elfogadható a városban, az allergiásoknak azonban még nem ért véget a szezon. A parlagfű pollen koncentrációja közepes, ezért továbbra is okozhat panaszokat.

0: song.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM.
3: Yo.

0: zajlik a Magda Fest Debrecenben, jelzőlámpát kapott Hajdúnánás egyik veszélyes kereszteződése. Ma van az idősek világnapja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Zajlik a Magda Fest Debrecenben. A hatnapos fesztivál tegnap kezdődött és október 5-éig tart. Ez alatt Szabó Magda életműve és szellemi öröksége előtt tisztelegnek a városban. Ugyanakkor a női alkotás és a nő társadalmi szerepe is a fókuszban lesz. A programsorozatban színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, kiállítások és workshopok is helyet kapnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail című musicaljét például több alkalommal is lesz lehetőségünk megtekinteni a Csokonai Fórumban. A hat nap alatt összesen 21 program várja az érdeklődőket. Foglalta össze a Hajdú Press. Jelzőlámpát helyeztek el Hajdúnánáson a Tiszavasvári út és a Magyar utca kereszteződésében, tudósít a HAON. Mint írják, a csomópont az elmúlt években több baleset helyszíne volt. A legfrissebb adatok szerint az ország 11. legveszélyesebb útszakaszai között szerepel. Az új lámpás csomóponttól éppen ezért azt várják, hogy lassuljon a forgalom és kevesebb baleset történjen. A beruházásra közel 30 millió forintot fordítottak, és a település vezetői abban bíznak, hogy az új jelzőlámpának köszönhetően Hajdúnánás lekerülhet a veszélyes útszakaszok listájáról, hangzott el az átadón. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak, és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
0: Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, legtöbb 24 Celsius fok lehet Debrecenben a következő napokban is. Az allergiásoknak nem ért véget még a szezon, tehát továbbra is figyelniük kell. A parlagfű pollen koncentrációja a közepes tartományban van.

biztosnak hittem eddig, most felborult, bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható, pofon még nem csattant.